Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió.
2: A te hangod.
0: A te hangod.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.
2: Szabi, és itt a rádió?

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Éjjel, nappal, 91,5.
5: A zene, Pannon Tech.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
9: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
11: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
12: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: keverve, nem felrázva. A Nespresso.
1: 8:20 kívánok, jó reggelt, kellemes délelőttöt, reméljük már itt vagytok velünk a 91,5-ön, élvezitek a kitűnő zeneszámokat, és velünk maradtok egészen legalább 14 óráig, de ha tehetitek, maradjatok azon is túl, mert igaz, hogy a Presszó csak 14 óráig lesz hallható, de a jó zenék azok egész nap szólnak itt a Pannon Rádióban. Nos, mielőtt rátérnék arra, hogy milyen témákkal készültünk nektek mára, elmondom, hogy Szabadkán és környékén pillanatnyilag nagyon kellemes az időjárás, 25 fokot mutat a hőmérő higanyszála, ettől azért több lesz a nap legmelegebb órájában, nagyjából 33-34 fok, de az teljesen elviselhető, és akkor holnap után lesz egy kis melegedés, aztán ismételten visszaesik a hőmérséklet, és reméljük ez már így is marad, de hogy mi vár ránk, ami az időjárást illeti az elkövetkező egy hétben, arról majd Kovács Géza klímakutató fog beszélni a következő órában, és akkor mondom is, hogy mi vár még ránk. Szólunk majd arról is, hogy ugye itt a szünidő utolsó heteiben kell-e sportoltatni a gyereket, vagy sem, vagy hagyjuk magától, hogy csinálja azt, amit szeretne, és aztán majd szeptemberben úgy is visszatérnek a kötelező testnevelő órák. Aztán arról is fogunk beszélgetni, hogy mi is tulajdonképpen egy extrém men feladata, és hogy hogyan lehet felkészülni egy ilyen ember feletti versenyre. Erről is hallhattok majd, és lesznek egészségpercek az utolsó órában. Oda is egy jó kis témát választottunk, tehát 13:15 környékén is legyetek velünk. Akkor még a mai napról szólnék. Ma tehát augusztus 15-e van, a Máriák, az Alfredok és a Napóleonok is névnapot ünnepelnek. Lehet, hogy azért, mert 257 éve a mai napon született Napóleon Bonaparte, de a mai nap eseményeiről később szólunk. Mindenkinek jó vételt és kellemes időtöltést kíván Nagy Viktor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.eu.

0: programajánló.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: nem Kínában készült.
1: Csésé tárgyá, de show team.
2: 100%-ban vajdasági. Panna Rádió.
3: És ugye elmondtam a beköszönőben, hogy augusztus 15-e van, szombatnos, lássuk, hogy ezen a napon a régmúltban mik történtek, milyen események voltak. 988 éve a mai napon Esztergomban hunyt el első Szent István, Magyarország első királya. 75 körül született, egyes források 975 körül, egyes források szerint 975, mások szerint 969 a születés éve. Első Szent István király uralkodása alatt az országot 10 egyházmegyére osztotta, Esztergomot és Kalocsát érseki székhelyé tette. Az egyházi és a világi vagyon védelmében törvényeket hozott, elrendelte az országot 10 egyházmegyére osztotta, Esztergomot és Kalocsát érseki székhelyé tette. Az egyházi és a világi vagyon védelmében törvényeket hozott, elrendelte az egyházi tizedet és bajor mintára pénzt veretett.

Ve pedig augusztus 15-én megkezdődött a legendássá vált Woodstocki Rock Fesztivál, a világ eddigi legnagyobb rock fesztiválja, a Woodstock Music and Art Fair. Woodstocki zenei és művészeti vásár az Open Air mozgalom csúcspontját jelentette, nemzetközi ingyenes fesztivál volt, ahogyan akkor hirdették, vízöntő korszakbeli előadás, 3 nap a béke és a zene jegyében. És idősebb hallgatóink még buli a zenéjére, és nyilván jól ismerik Szűcs Juditot, aki ma ünnepli 73. születésnapját. 65 éve, szintén ezen a napon megkezdődött a berlini fal építése. 1961. augusztus 18-án fejezték be a fal építését Berlin két része között, hogy megakadályozzák az egyre növekvő arányú kivándorlást, a munkaerőcsábítást, valamint az ügynökök átdobását. A berlini fal lebontását 1989. november 9-én éjjel kezdték meg, amikor megnyitotta az NDK vezetés a hat az NSK és Nyugat-Berlin irányában. Ezzel Németország két részének lakói számára egy új korszak vette kezdetét. És 54 éves a mai napon Ben Affleck amerikai színész, és gratulálunk mindazoknak, akik hozzá hasonlóan születésnapot ünnepelnek a mai napon, vagy bármit, Isten éltessen mindenkit, és jó rádiózást kívánunk!

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor...
6: Ma hozzák a hét napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Határhelyzet következde most a határfigyelő csoportok jelentése szerint a következő a helyzet abban az esetben, hogyha Szerbiából megyünk Magyarország felé. A Horgos 2, Röszke 2 átkelőnél csak nem 180 perc a várakozási idő, Királyhalom, Ásotthalom 100 perc, tehát ott is elég sokat kell vesztegelni. A Horgos 1, Röszke 1-nél a várakozás 90 perc, aztán fokozatosan fogy, ami azt jelenti, hogy Bajmok-Bácsalmásnál 55 perc, Gyála-Tisza-sziget csak 35 perc, szintén a Kelebia-Tompa is ennyi az átkelés, tehát nagyjából fél óra. A többi határátkelő helyen nincs 15-20 percet meghaladó várakozási idő. Ha viszont Magyarországról érkeznétek Szerbiába, akkor a Röszke 2-n kell szintén a legtöbbet várakozni, 2 órát biztosan. A Röszke 1, Horgos 1 átkelőnél 1 órával jobb a helyzet, ott mindössze 1 óra a várakozási idő, idézőjelben természetesen a mindössze. Aztán Tompa Kelebiánál 1/2 óra a várakozás, de a többi határátkelő helyen nincs jelentősebb várakozási idő, tehát ha tehetitek, akkor inkább választátok a kis átkelőket. Ha viszont infótok van, ott vagytok a határon jövet menet, azt küldjétek el a 0636216 05-ös SMS számra. Köszönjük szépen, és jó utat kívánunk!

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

Nompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Programajánló.
3: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannoner TV.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 9 óra, 18 perc a pontos idő. Felhívtam Kovács Géza klímakutatót, ahogy szoktuk szombatonként ebben az időszakban, és azt kérdeztem tőle, hogy érkezik-e már az ősz, és vidáman kacagott erre az én kérdésemre. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat és önt is. Hát ami az ősz alatt érthető, hogy ugye 25 fok körüli hőmérsékletek.
1: Igen, arra gondoltam. Igen.
2: Hát az arra még várni kell az egy kicsikét, de azért már a hírek jobbak, ugyanis a legnehezebb részén a nyárnak túl vagyunk, az már biztosnak vehető. Ugyanis a következő napokban ugyan elég meleg lesz még mindig, holnap is 34 fok körül alakul a hőmérséklet, viszont elérkezik egy hidegfront, amely gyakorlatilag csak egy napra felfrissíti a levegőt, tehát nem hoz évszakváltást, az általában később szokott lenni az utóbbi időben, szeptember közepetáján, addig már még a napnak van azért elég ereje, meg hát egyébként is nagyon meleg levegő tölti ki a térségünket, és ennek köszönhetően tehát hétfőn is még 33 fok körül alakul a hőmérséklet, megközelít bennünket egy hidegfront, amely hoz csapadékot, hétfő estére lehet zápor, esetleg zivatar is. Remélhetőleg több helyen lesz, mint eddig. Igaz, nem nagy mennyiség, de azért várható kisebb mennyiségű csapadék. A hőmérséklet még hétfőn is van 34-35 fok körül alakul, ugyanis délutántól felerősödik a szél is, mint megérkezik a csapadékot hozó felhőzet is. Ennek megfelelően másnapra jócskán lehűl a levegő, de csak átmeneti levegő, tehát egy napra gyakorlatilag az átlag környékén lesz a hőmérséklet, a 27 fok, 28 fok körül alakul. Tehát az első eset lesz hosszú idő után, hogy 30 alá megy a maximális hőmérséklet. Ami viszont jó hír, hogy reggelente megtapasztaljuk mindannyian, jóval frissebbek a reggelek, tehát elviselhetőbbek 15-16 fok körül, és ez marad, olyan 17-18 fok lesz a minimum hőmérséklet a jövő hét első felében is. Amikor ismét ez a front elvonul gyorsan, amilyen gyorsan jött, gyorsan el is megy, és gyakorlatilag tőlünk északra egy ciklonnak az áramlási rendszerébe leszünk, ahol váltakoznak a felhők, tehát nem lesz annyira zavartalan napsütés, viszont attól függően, hogy a meleg szektorba vagy a hűvösebbe kellünk, úgy fog alakulni a hőmérséklet, tehát gyakorlatilag szerdán már 34-5 fok is lehet, tehát 6-7 fokot emelkedik, majd vissza zuhan 1-2 fokot a hőmérséklet, egy újabb gyenge hideg front ér el bennünket csütörtök folyamán, de nem sokat esik vissza a hőmérséklet, a 32 fok körül alakul, és így marad ez úgy tűnik legalábbis jövő hét folyamán, tehát gyakorlatilag, ha a keddet nem számítjuk, akkor össze lehetne foglalva, hogy 30 és 35 fok között lesz a maximális hőmérséklet, de ilyen 38-9 fokokról szerintem most már elbúcsúzhatunk ebben az évben biztosan. A csapadék nagy valószínűsége csak hétfő este, illetve keddre való éjszakára várható. Esetleg csütörtökön nincs kizárva itt-ott egy kósza záporeső, de valószínűleg sok helyen elmarad ez, de azért megemlíteni lehet. A szél gyakran felerősödik, hol északnyugatira, hol szerdán délnyugatiról, tehát néha napközben szelesebb lesz egy kicsit az idő, majd hét vége felé picit megnyugszik a légmozgás, főleg ott arra a péntek környékén, akkor ez kicsit gyengébb lesz. Általában változóan felhős lesz az idő, tehát kivéve a mai is a holnapi nap, tehát itt sok napsütés lesz, utána viszont kicsit változékonyabb lesz, mert egy-egy gyenge front érint bennünket nyugat felől, de viszont, mint említettem, számottevő csapadék esetleg hétfő este lehet, utána már nem valószínű. Ami a statisztikát illeti, a leghűvösebb volt 1977-ben 11 fokkal a reggeli órákban, kora délután a leghűvösebb 1991-ben volt 17 fokkal, a legmelegebb viszont 2024-ben, tehát két évvel ezelőtt 38 fok volt akkor a hőmérséklet. Tavaly is nagyon meleg volt, 18, illetve 36 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála, és 100 évvel ezelőtt nagyon korrekt, igazán, hát késő nyári a hőmérsékletek voltak, reggel 13, napközben 25 fok körül alakult, akkoriban a hőmérő annyit mutatott akkoriban. Tehát összefoglalva, még egyszer így zárószóként megmarad, egy kicsit változékonyabb lesz az idő, de nem jelenti azt, hogy lesz itt nagyon sok csapadék, inkább hétfő este az a hidegfront az meghozza a lehűlést is, de csak egy napra, gyakorlatilag másnap már felugrik ismét, és 30 fok közelében, illetve az felett lesz kevéssel a hőmérséklet. Változékonyabb lesz felhőzetben az idő, de valószínűleg, hogy csak hétfő este számíthatunk, vagy éjszaka számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra itt-ott. Tehát egyenlőre marad a, hát mondhatnánk, meleg idő, meleg nyárias, de elviselhető hőmérsékleti idő, és a reggelek is általában 18 és 20 fok között alakulnak.
1: Akkor örüljünk annak, hogy nincs ez a folyamatos meleg hullám, viszont ahogy ön fogalmazott, korrekt lesz az időjárás, illetve a hőmérséklet értékek elviselhetőek lesznek, úgyhogy élvezzük ki a nyár utolsó két hetét, de ahogy ön fogalmazott, lehet, hogy négy is lesz belőle, hogyha ugye szeptember közepén váltjuk majd az évszakot, tehát meglátjuk, hogy hogy alakul. A folytatásra minden esetre egy hetet kell várni, egy hét múlva ismét halljuk egymást. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és szép hétvégét kívánunk ismételten.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
4: Programajánló. 25. új kenyér ünnepel Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: You can't touch this.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: A Pannonpresszó folytatásában pedig egy érdekességgel érkezem. Egyedülálló teljesítményt ért el a vajdasági Verbászról származó Veljko Vukičević, aki 16 óra alatt több mint 54 ezer lépcsőfokot tett meg, ami összesen a Monteverest 8848 méteres magasságának felel meg. Az Újvidéki Sport és Testnevelési Kar doktorandusza 59 alkalommal mászott meg egy 49 emeletes épületet, és ezzel egy olyan kihívást teljesített, amelyet előtte senki nem hajtott végre ebben a formában. A 16 órás Everesting hajnali 5 órakor kezdődött, és este 9 előtt ért véget. Vukičević szerint a teljesítménnyel azt szeretné megmutatni, hogy megfelelő felkészüléssel, kitartással és szervezéssel a látszólag elérhetetlen célok is megvalósíthatók.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. 4 területen, a Deliblati homokpusztán található, Sumerakban, a Stolovi hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint Bojnik közelében fekvő Konyi-Brestovácnál. Minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. A Stolovi hegységben a helyzet továbbra sem változott, a tüzet még nem sikerült lokalizálni, és teljes mértékben ellenőrzés alá sem vonták. A lángok oltását a nehezen megközelíthető terep, valamint az erős szél is nehezíti, amely az éjszaka folyamán több helyen újra fellobbantotta a tüzet. A helyszínen dolgozó szakemberek szerint különösen nagy veszélyt jelentene, ha a tűz elérné a fenyőerdőket. Lángolta egy oldal Sutomore közelében, a népszerű montenegrói üdülőváros melletti tüzet a szél a házak felé fújt. A helyszíni beszámolók szerint a lángok az épületek közvetlen közelébe értek. Minden rendelkezésre álló egység a helyszínen van, és más városokból érkezett kollégák is segítenek. Elsődleges célunk a házak megóvása, ez egyelőre sikerül, nyilatkozta a védelmi és mentőszolgálat parancsnoka Zlatko Csirovics. Az éjszakai tűzvészről számos videó készült, és került fel a közösségi médiába. Reggelre ugyanakkor a Google műhold képeken alapuló megfigyelése már nem mutatott számottevő tüzet Sutomore térségében. A tengerparti települések közül most a Kotori öbölben fekvő Bosítnál csaptak fel a lángok. Befejeződött a rendkívüli művelet Paksnál, elsőjeztették a két 80 méteres bárkát, melyekkel a Duna vízszintjét kívánják megemelni az atomerőműnél, jelentette be Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke Facebook oldalán. A két bárkát a kijelölt helyre állították, rögzítették, majd elsüllyesztették. A műveletre azért volt szükség, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása veszélyezteti a paksi erőmű folyamatos működését. A Dunakilitiről hozott 2 tonnás betonkockák beemelése a Dunába reggel 9-kor kezdődött meg, amit Magyar Péter élőben közvetített az oldalán. Ma 10 órára rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze Paksra, a helyszínre pedig többek között Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter is megérkezett. A sajtótájékoztató után a miniszterekkel együtt bejárják a területet. Nagyboldogasszony napja van augusztus 15-én, a Katolikus Egyház Nagyboldogasszony napját, vagyis a Boldogságos Szűz Mária mennybe menetelének ünnepét tartja. A magyar katolikus hagyományban a nagyboldogasszony elnevezés Mária megdicsőülésére, még a kisboldogasszony Mária születésének ünnepére utal. Az ősegyház hagyománya szerint a megváltó nem engedte át az enyészetnek Mária testét, hanem feltámasztotta és magához emelte azt a mennyei dicsőségbe. A nap a magyar katolikus közösségek számára a remény és az örök életbe vetett hitünnepe is. Augusztus 15-e ma is a katolikus egyház egyik legfontosabb Mária ünnepe. Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várja. Az ünnepi szent misét 17 órától dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Teréz Székesegyházban. 18 órától a Szabadkai Fúvós Zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású Kossuth-díjat is énekesnő Rúzsa Magdi lép fel.
3: Időjárás.
8: Kedves hallgatóink, folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kósza, kis gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: A Grand és a DTL megjutalmazza önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
10: Bomax.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: annyira tele van, hogy soha sem fogy el a lóvé. Mi mutogatnak ide oda, nem én vagyok, ők azok jövőre bírenek, van a problém. Én sose voltam hős, sose leszek én, de tudom is veletem, és csomó még az időm lejár.
1: Mert a pláda bőrkabiba eltemetnék, de a gondolat hozzá

0: Pannon Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: A Pannopresszó folytatásában pedig egy kétszeres Ironmannel fogunk beszélgetni, akit már jól ismerünk, többször beszélgettünk vele, de most kezdem azzal, hogy szívből gratulálok a kollégáim nevében is Dujmovics Viktornak, aki egy fantasztikus versenyen van túl. Szervusz, üdvözöllek a vonal túlsó végén.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm szépen.
2: Ugye mondjuk el, hogy a triatlon az úszásból, kerékpározásból és futásból áll, tehát te egész pontosan 3,8 kilométert úsztál, 180 kilométert kerékpároztál, és lefutottál egy maratont, azaz 42,2 kilométert. Tetted mindezt idén 13 óra 44 perc alatt. Egy emberfeletti teljesítmény, tehát mesélj magáról, elsősorban a versenyről. Ugye, ha jól tudom és jól mondom, hogy másodszor teljesítetted?
3: Igen, idén másodszor vettem részt ezen a versenyen, ugye tavaly volt a vízkeresség. Hát ez egy hosszú felkészülés eredménye, illetve bizonyos szinten ilyen életstílusváltás eredménye, vagy következménye, ha szabad így fogalmazni.
2: Mit értesz az alatt, hogy életstílusváltás?
3: Hát én ugye kiskoromtól már sokat sportoltam, fociztam, de aztán 20-néhány év múlva ugye a foci abba maradt, mert elköltöztünk, család, stb. De tehát benne szerettem volna maradni a sportban, hiányzott a mozgás, és akkor így kezdtem el futni. Hosszú távú, illetve közép és hosszú távon futottam, és aztán néhány barát hatására így bejött még az úszás és a kerékpár, és az így megragadt ez az életstílus, hogy tehát nem csak akkor megyek el úszni, illetve kerékpározni és futni, hogyha valamilyen versenyre készülök, hanem az meg beépült a mindennapjaimba.
2: Erre a versenyre egy évig készültél szinte, ugye, mert ugye tavaly teljesítetted első alkalommal, aztán jött a következő felkészülés az idei évre, és a tavalyi eredményedhez képest, ha jól olvasom, ugye ezt megjelent a te közösségi oldaladon is, egy órát tudtál javítani az eredményeden.
3: Igen, egy órával sikerült hamarán fejeznem a versenyt, és valóban, hát gyakorlatilag egy évig készültem, mert ahogy a tavalyi versenynek vége lett, akkor ugye van egy ilyen levezetési folyamat, amikor fel kell épülni, illetve pihenve újraindulni az edzésekkel, viszont célzottan januárban kezdtem el úgy erélyesebben a felkészülést, és hát tulajdonképpen itt a taktika, illetve a hidratálás volt az, ami a legnagyobb hányadát hozta ebben a javulásban. Ugyanis célzottabban és tervezettebben vittem be az ásványi anyagokat, a sót, és az segített abban, hogy fegyelmezetten tudjak haladni, főleg a futáson, ugye nem volt kiesés, és egy folyamatos futás eredménye ez az egy óra javulás tulajdonképpen, mert az úszást azt körülbelül ugyanaz, annyi idő alatt teljesítettem, illetve a kerékpáron volt még talán egy 6-8 perces gyorsulásom a tavalyhoz képest.
2: Egyedül készültél, vagy esetleg személyedző segített?
3: Egyedül készültem, próbáltam merítkezni az eddigi tapasztalatokból, illetve egy ilyen személyre szabott, tehát az én ritmusomhoz, az én tempómhoz, az én pulzusomhoz és alkotomhoz szabott edzéstervvel készültem, amit a mesterséges intelligencia segítségével is, ahogy elmondtam, a személyes megtapasztalásaimból állítottam össze.
2: Mi vezetett rá téged tavaly arra, hogy ezt a versenyt teljesítsd, és aztán még tovább vidd magad benne, mert hogy egy nagyon-nagyon extrém, nem is csoda, hogy ez van a nevében, extrém versenyről van szó. Tehát mi jár a fejedben, amikor egy ilyen versenyt teljesíteni szeretnél? Csak az, hogy jobb eredményt érj el a tavalyihoz képest?
3: Hát igen, az mindenképpen egy nagy motiváló erő, hogy fejlődjünk mindig abban, amit csinálunk, hogy jobb legyünk ma, mint tegnap voltunk. ez visz előre. Viszont a versenynek ugye a mottója az, hogy az út maga a cél. És ezzel én nagyon tudok azonosulni, tehát tényleg úgy élek, hogy gyakorlatilag most túlzás lenne azt mondani, hogy bármikor tudnék teljesíteni egy ilyet, meg szerintelenül is hangzik, természetesen nincs így. Viszont az életstílusom olyan, hogy némi ráerősítéssel és tervezetedzéssel lehessen akár évente is egy ilyen versenyt megcsinálni.
2: Hogyan zajlottak az edzéseid? Ugye a tavalyi év után akkor regenerálódtál, volt egy levezetés, ahogy te is mondod, és aztán építetted fel magad újra. Ez hogyan zajlott?
3: Igen, hát több hónapra előre legeneráltam az edzéstervet, tehát az úszás, a kerékpározás és a futás mellett én rendszeresen jogázok, a feleségem ugye jogaoktató, és akkor heti egyszer legalább igyekszek eljutni, van, hogy néha sikerült többször is, illetve az erőnléti edzéseket is próbáltam beiktatni heti szinten, abból is legalább egyet, néha kettőt, hiszen ezek az edzések segítenek abban, hogy stabilan tudjon az ember órákon át a kerékpáron ülni, olyan pozícióban, az úgynevezett aerob pozícióban, ami nem egy kényelmes pozíció a bringán, tehát megerőlteti az izmoknak, a hátizmoknak, a törzsizmainak, a karoknak, lábaknak, és hát így több hónapra lebontva követtem ezt az edzéstervet, próbáltam fegyelmezetten nem kihagyni az edzéseket, természetesen volt, amit nem tudtam megcsinálni, az itthoni kötelezettségek, munka, család, stb. Tehát azért fegyelmezetten kell ezekre a dolgokra figyelni, hogy minél kevesebb edzés maradjon ki, mert minél többet izzadunk az edzésen, annál kevesebbet vérzünk a csatában.
2: Ezt nagyon szépen mondtad. Nos, tehát megvan, akkor ezek után mi a további terv?
3: Hát most ugye a verseny után egy ilyen regenerálódás, pihenés, lassú újraindulás. Jövő hétvégén tervben van még egy rövid távú triatlon, ami lehet, hogy majd duatlon lesz a vízhiány miatt, az Zomborban történik majd, illetve nálunk is lesz Palicson duatlon őszre, tehát azon is szeretnék részt venni. Tehát aktívan folyik tovább a felkészülés, úgymond. Aztán meglátjuk. Most még nem szaladok annyira előre, hogy már itt eldöntsem, hogy akkor jövőre ismét. Szóval most hagyok még egy kis pihenőt így a fejemnek.
2: És a célban várt a családod, aki végig támogatott, nem csak a verseny alatt, hanem a felkészülés alatt is, és ettől nagyobb erő szerintem nem is kell.
3: Így van, hát ez a családtól is megkövetel némi lemondást és támogatást, úgyhogy de ez nálunk megvan, hál' Isten. Ugye az egész család így egy kicsit lüktetettől a mozgástól és a sporttól, a nejem is, a gyerekek is mostanában eljönnek velünk futni néha, szóval így mindenkinek mindennapjaiba úgy ott van a sportolás.
2: Hát kitartást kívánunk neked, és sok erőt a továbbiakban is, természetesen fogjuk követni még a versenyeidet, és fogunk még beszélgetni. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Én is köszönöm. Szép napot mindenkinek.
2: Szép napot. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Programajánló.
2: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a Keresztény Értelmiségi Kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása, kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklata hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a Keresztény Értelmiségi Kör irodájában, a 024 552 539-es telefonszámon, vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
5: Média támogató a Pannon RTV.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.
2: A Presszóban pedig következzen egy kis orvos meteó. Ugye elmondta Kovács Géza klímakutató, hogy milyen időjárás vár ránk, de mit mond az orvos meteó? Tovább erősödik a hőség ma, ezt ugye hallottuk. A kánikula pedig az egészséges szervezetet is megterhelheti. A melegben romolhat a koncentráció, jelentkezhet fokozott fáradékonyság, a szív- és érrendszeri problémákkal élőknél pedig vérnyomás, ingadozás és rossz szólét is előfordulhat. A tartósan napos időben nagyon erős UV-sugárzás várható. Ügyeljünk a fényvédelemre és a rendszeres folyadékbevitelre egyaránt.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. 4 területen, a Deliblati homokpusztán található, Sumerakban, a Stolói hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint Bojnik közelében fekvő Konyi-Brestovácnál. Minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. A Stolovi hegységben a helyzet továbbra sem változott, a tüzet még nem sikerült lokalizálni, és teljes mértékben ellenőrzés alá sem vonták. A lángok oltását a nehezen megközelíthető terep, valamint az erős szél is nehezíti, amely az éjszaka folyamán több helyen újra fellobbantotta a tüzet. A helyszínen dolgozó szakemberek szerint különösen nagy veszélyt jelentene, ha a tűz elérné a fenyőerdőket. Lángolta egy oldal Sutomore közelében, a népszerű montenegrói üdülőváros melletti tüzet a szél a házak felé fújt. A helyszíni beszámolók szerint a lángok az épületek közvetlen közelébe értek. Minden rendelkezésre álló egység a helyszínen van, és más városokból érkezett kollégák is segítenek. Elsődleges célunk a házak megóvása, ez egyelőre sikerül, nyilatkozta a védelmi és mentőszolgálat parancsnoka Zlatko Csirovics. Az éjszakai tűzvészről számos videó készült és került fel a közösségi médiába. Reggelre ugyanakkor a Google műhold képeken alapuló megfigyelése már nem mutatott számottevő tüzet Sutomore térségében. A tengerparti települések közül most a Kotori-öbölben fekvő Bosítnál csaptak fel a lángok. Befejeződött a rendkívüli művelet Paksnál, elsőjeztették a két 80 méteres bárkát, melyekkel a Duna vízszintjét kívánják megemelni az atomerőműnél, jelentette be Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke Facebook oldalán. A két bárkát a kijelölt helyre állították, rögzítették, majd elsüllyesztették. A műveletre azért volt szükség, mert Duna rendkívül alacsony vízállása veszélyezteti a paksi erőmű folyamatos működését. A Duna kilétiről hozott 2 tonnás betonkockák beemelése a Dunába reggel 9-kor kezdődött meg, amit Magyar Péter élőben közvetített az oldalán. Ma 10 órára rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze Paksra, a helyszínre pedig többek között Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter is megérkezett. A sajtótájékoztató után a miniszterekkel együtt bejárják a területet. Nagyboldogasszony napja van augusztus 15-én, a Katolikus Egyház Nagyboldogasszony napját, vagyis a Boldogságos Szűz Mária mennybe menetelének ünnepét tartja. A magyar katolikus hagyományban a nagyboldogasszony elnevezés Mária megdicsőlésére, míg a kisboldogasszony Mária születésének ünnepére utal. Az ősegyház hagyománya szerint a megváltó nem engedte át az enyészetnek Mária testét, hanem feltámasztotta és magához emelte azt a mennyei dicsőségbe. A nap a magyar katolikus közösségek számára a remény és az örök életbe vetett hitünnepe is. Augusztus 15-e ma is a katolikus egyház egyik legfontosabb Mária ünnepe. Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várja. Az ünnepi szentmisét 17 órától dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Terész Székesegyházban. 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású Kossuth-díjas énekesnő Rúzsa Magdi lép fel.
0: Időjárás.
6: Kedves hallgatóink, folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kósza, kis gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: És egy mai programról is szólnék, amelyre már is el lehet indulni. Ma azaz augusztus 15-én rendezik meg a jubileumi 40. nemzetközi Szabadka kupát, amely egy rangos olimpiai súlyemelő verseny. A versenynek a műszaki iskola, az Iván Szárics tornaterme ad otthont Szabadkán. A helyi szervező a szabadkai Spartacus súlyemelő klub mellett számos külföldi klub is képviselteti magát. Idén is érkeztek versenyzők külföldről is tehát. A kupa hivatalos felvezető promóciós részét a gyerekeknek és amatőr sportolóknak már augusztus 9-én megtartották a Reichl-Ferenc Parkban. A mai nap a profi nyílt olimpiai súlyemelő bajnokságról szól. Az esemény már folyamatban van és látogatható, a belépés pedig ingyenes, és ahogy mondtam, a verseny a műszaki iskolában zajlik Szabadkán.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
4: Műsorajánló.
5: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
4: Programajánló.
6: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Még mindig nyár van, de nem sokára. Itt a szeptember kezdődik az iskola. Na de a nyár utolsó napjait, az utolsó heteket hogyan töltsék az iskolások? Vajon célzottan sportoljanak-e, vagy csak azt a sportot műveljék, ami a mindennapjaikba belefér, mondjuk ússzanak, vagy kerékpározzanak? Mit gondol erről a testnevelő tanár? Kérdezem Vinai Miklós emesétől, akit köszöntök sok szeretettel a vonal túlsó végén. Szia!
2: Szia, Mónika, köszöntöm a Pannon Rádió hallgatóit. Hát igen, a sport, a testmozgás az nem csak az iskolában, ugye, hanem nyáron is nagyon fontos, illetve hogy a gyerekek egészsége, jókedve, fejlődése miatt, hogy űzzék, tehát hogy ne maradjon abba még azoknál se, akik nyáron akár leállnak a sporttal, az élsporttal úgymond, tehát nincsenek edzések, hogy azok is maradjon egy kis kondíció, mert hát ugye kezdődik a szeptember, kezdődik az iskola, folytatódnak a különböző sportok, és hogyha teljesen leáll a gyerkőc, ugye, akkor nehezen fog ez megindulni ismét.
1: Mi a tapasztalat? Leszoktak állni a mozgással, mármint ugye ezzel a célzott mozgással, mert ugye nyilván kerékpároznak, vagy úgy futkároznak a réten, de azt, amit az iskolában csinálnak, azokat a mozgásformákat nem biztos, hogy nyáron is művelik.
2: Hát így, ahogy mondod, tehát így tapasztalatból mondom, hogy azért az első, második, harmadik héten jócskán van izomláz, és panaszkodnak is, tehát hogy mozognak, de más jellegű mozgásokról van szó. Ugye ezt a sok energiát, amivel egy gyerkőc rendelkezik, azt le kell vezetni. Úgyhogy a mai mindennapi rohanós életben ugye a tévé, a telefon előtt ugye ez képtelenség, és ez miatt ugye nagyon-nagyon ajánlott a napi minimum 60 perc mozgás, és ez bármilyen egy szabadtéri mozgásról lehet szó, tehát egy kerékpározás, egy úszás, ugye különböző vízi sportok, akkor ugye nyáron bármilyen vidám sporttáborok, vagy bármilyen ugye mozgásos táborokról lenne szó, egy séta a természetben, tehát ez is több, mint a semmi, úgyhogy valamit mindenképp iktassunk be. A gyerkőcök suli kezdés előtt szokták hát, hogy ugye visszalendüljenek, ugye elkezdik a különböző erősítő gyakorlatokat, és akkor ezzel szoktak büszkélkedni, hogy ők igenis csináltak valamit. Úgyhogy bármi jó, bármi tényleg, bármilyen mozgás.
1: Mit tapasztalsz, mint testnevelő tanár, hogy mekkora probléma az, hogy az iskolában, vagy az iskolások, inkább így mondom, keveset mozognak a korábbi évekhez képest?
2: Igen, sajnos látom, hogy van olyan gyerkőc, aki csak is tornaórákon mozog, tehát hogy otthon elenyészve mozognak. Hát ez látszik a mozgásban, a sok izomlázba, megmutatkozik ugye a maga mozgás koordinációba, ezért kellene nekünk szülőknek ugye akár a példamutatással is egy nagyon fontos szerepet játszani ebbe, hogy közösen menjünk el egy esti sétára, vagy éppen akinek reggel jobban esik, ugye akár a példamutatással is egy nagyon fontos szerepet játszani ebbe, hogy közösen menjünk el egy esti sétára, vagy éppen akinek reggel jobban esik, akkor akár azt is, egy kocogást, egy kutya sétáltatást, egy

0: sokan csak a tornaórákon mozognak. Mennyire lehet ezzel kapcsolatban a szülőket edukálni? Tehát, hogy ők egy picit mozdítsák meg a csemetéjüket?
1: Van, akit nagyon könnyen, és illetve nem is kell, úgymond, mert jó dolognak tartsa, és minden napi életükhöz tartozik. Viszont van, akit erre nagyon nehéz motiválni. Testnevelő tanárként próbálom ugye a szülőket is, illetve a barátokat is invitálni bármilyen megmozdulásra közösen a gyerekkel együtt, és ahogy mondott, tehát valakit könnyebben rá lehet venni, a mindennapjaihoz tartoznak, valakit pedig kevésbé. Igen, nehéz. Nehéz, viszont szerintem az emberek, tehát fölérik észre javarészt ezt, hogy ezt kell csinálni.
0: Tehát 2 hét maradt még az iskola kezdésig, akkor most itt összefoglalva mit javasolsz, hogyha a szülők, ha a gyerekek hallgatnak bennünket, akkor mi legyen az a mozgásforma, amit az iskola kezdésig még mindenképpen jó lenne, akkor egy kicsit átmozgatnák magukat, akkor mivel, mit tehetnek?
1: Hát mindenképp először is, ami jól esik, illetve amihez kedvük van, mert hogyha muszájból csinálják, akkor az nem olyan, tudod te is, igen, illetve tudjuk. Úgyhogy amihez kedvük van, ami úgy érzik, hogy jól esik nekik, ugye a nagy melegbe kevésbé esik jó egy kocogás, tehát ugye azt vagy a reggeli, vagy az esti órákba, egy úszás, egy röplabdázás, trambolinozás, tehát ami jó esik akár a gyerekkel együtt, és így a szülő is ugye mozgásban van, mindenkinek jól esik, ha átmozgassuk az izmokat. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy bármi, amihez kedvük van, és akkor azt beiktatni a napi programba, egy óra lefolyása alatt, amihez kedvük van, egy rollerozás, egy kerékpározás, menjenek el boltba kerékpárra például. Tehát hagyjuk egy kicsit az autót, és rakjuk félre, és mozogjunk.
0: Mit tapasztaltok ti, melyik korosztály az, ami a legkritikusabb, tehát itt az iskoláskornál gondolom, akik a legkevesebbet mozognak? Tehát mondtad, hogy nagyon sok gyerek a tornaórákon kívül szinte nem is mozog.
1: Igen, hát mondjuk ugye úgy ajánlatos, hogy már óvodáskorban, vagy még előtte ugye megszerettetni a mozgást a gyerkőcre, és ha ez nem történik meg, akkor ez már alsóba, illetve felsőbe tetőzik, úgymond. Tehát a felsős korosztály az egy kicsit úgymond a lomhább korosztály, hogyha ha nincs az a kialakult szokásuk. Amikor följönnek alsóból, felsőbe, ugye 5. osztályról van szó, meglátszik, hogy van egy kialakult mozgásformájuk, illetve, és akkor már ott maximálisan próbáljuk őket ösztönözni arra, hogyha ez kevésbé sikerül, akkor ez egyre nehezebb és nehezebb, úgy 8. osztályig.
0: Ugye is nem beszélve azt, hogy aztán később már még nehezebb megmozdítani őket, hiszen ahogy mondod, nincs kialakulva a megszokás, és onnantól kezdve már szinte bukott ügy, ahogy azt mondani szoktuk.
1: Hát igen, sajnos előfordul. Ő viszont olyan is volt már, olyan példát is láttam, hogy a általános iskolában nagyon nem szerette a tornaórákat, és aztán később, amikor befejezte a középiskolát, akkor rájött, hogy igenis mennyire fontos, és akkor kezdett el különböző testmozgásokat végezni, tehát nem mondhatnám, hogy annyira bukott ügy, de nehez, sokkal-sokkal nehezebb ezt kialakítani már később, akár felnőtt korban.
0: De szerencsére ugye vannak pozitív példák is, amibe lehet akár kapaszkodni is.
1: Így van, ez teljesen igaz. A remény hal meg utoljára, mindig azt szokták mondani.
0: Hát akkor fejezzük ezzel a mai beszélgetést. Én nagyon szépen köszönöm neked, és szerintem köszönik a szülők is, és a gyerekek is, hogy azért adtál egy kis támpontot, hogy mit és hogyan. Az iskola kezdése pedig mindenkinek akkor kívánunk aktív napokat az iskola kezdésig, és kezdődjön szépen a szeptember. Köszönjük neked még egyszer, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot!
0: Szép napot!

Men i kezdjetek szeretni, kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Réha csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
7: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. 25 aktív tűz van Szerbiában, különleges műveletet hajtottak végre Paksnál, megújult a Palicsi emlékkút. Hagyományos nagy boldogasszony napi búcsút tartanak Török Topolyán, jönnek a részletek. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. 4 területen, a Deliblati homokpusztánán található Sumarakban, a Stolovi hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint Bojnik közelében fekvő Gornyi Brestovácnál minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. A Stolovi hegységben a helyzet továbbra sem változott, a tüzet nem sikerült lokalizálni, és teljes mértékben ellenőrzés alá sem vonták. A lángok oltását a nehezen megközelíthető terep, valamint az erős szél is nehezíti, amely az éjszaka folyamán több helyen újra fellobbantotta a lángokat. A helyszínen dolgozó szakemberek szerint különösen nagy veszélyt jelentene, ha a tűz elérné a fenyőerdőket. Befejeződött a rendkívüli művelet Paksnál, elsüllyesztették a 280 méteres bárkát, melyekkel a Duna vízszintjét kívánják megemelni az atomerőműnél, jelentette be Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke Facebook oldalán. A két bárkát a kijelölt helyre állították, rögzítették, majd elsüllyesztették. A műveletre azért volt szükség, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása veszélyezteti a paksi erőmű folyamatos működését. A Dunakilitről hozott 2 tonnás betonkockák beemelése a Dunába reggel 9-kor kezdődött meg, amit Magyar Péter élőben közvetített az oldalán. Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várja. Az ünnepi szentmisét 17 órától dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Teréz székesegyházban. 18 órától a szabadkai fúbós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású kossuthdíjas énekesnő Ruzsa Magdi lép fel. Megújult a Palicsi emlékkút, a több mint 100 éves emlékmű teljes körű restaurálása április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapig tartottak. Az emlékkúton korábban 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A Palicsi emlékkút a tópart egyik ikonikus szecessziós emlékműve, amelynek története a 20. század elejére nyúlik vissza. Díszítésének központi elemei a vízi élővilágot idéző szobrok, egy harcsa, egy vadkacsa és egy szárcsa. Halász Zoltán riportja.
2: A restaurálásban Biacsi Karolina kőszobrász és műemléki szakmérnök vállalt oroszlán részt. Elmondása szerint az emlékmű 2 medencéje volt a legrosszabb állapotban, de sikerült mindent eredeti pompájában helyreállítani. A legnagyobb kihívást az eredeti vésett szövegek újraalkotása jelentette, amelyet végül karakterszámra pontosan sikerült rekonstruálni.
3: Az eredeti szövegeket, ha már megtaláltuk, akkor azokat hűen állítsuk vissza, amennyiben lehetséges, és akkor a beruházó erre tulajdonképpen engedélyt adott, és a Műemlékvédelmi Intézet pedig jóvá hagyta ezt a javaslatot, és így kerültek vissza igazából az eredeti feliratok, amelyek közül ugye, mint itt el is hangzott, az egyik az Kosztolányi idézete.
2: Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke napra pontosan 4 hónappal ezelőtt jelentette be a restaurálás terveit. A munkálatok a kitűzött határidőre elkészültek, és az emlékkutat át is adták. Elmondása szerint a sikeres megvalósítás a restaurátorok precíz munkájának köszönhető.
4: Egy elkötelezett csapat dolgozott ezen, és nagyon jó szakember kezébe került a közbeszerzésnek köszönhetően ez a munka. És ahogy láthatjuk, gyönyörű az emlékkút, régi pompájában beszél azokról az időkről, amikor Palics arculatát Bíró Károly és a szakemberek olyanná szabták Szabadkával együtt, amilyen ma, olyan azt az emléket őrzi, azt, annak a Palicsnak az emlékét, amelyet megismertünk és szeretünk, és továbbadja a jövő generációnak. Úgyhogy kételjeim nem voltak, de minden elvárásomat is fölülmúlt az elvégzett munka minősége és az emlékkút szépsége.
2: Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere hangsúlyozta, hogy továbbra is nagy jelentőséget tulajdonítanak Szabadka és Palics turisztikai értékeinek, ezért további restaurálásokat is terveznek.
0: Nagyon fontos az, hogy a városnak az egyedi hangulata megmaradjon, úgyhogy tervben áll a központi épületeknek a felújítása, de ez mellett ugye Palicson is folyamatosan odafigyelünk ezekre az épületekre, és persze hát a Bagolyvár az a következő célkitűzés, ugyanis arra most zárult a közbeszerzés, két árajánlat érkezett be, úgyhogy szerződéskötés után megindul annak is a felújítása.
2: Az alpolgármester hozzátette, hogy a tervek szerint a Bagolyvár kívülről is megújulhat, az épület belsében pedig egy sportmúzeum kialakítását is tervezik.
1: Hagyományos nagyboldogasszonynapi búcsút tartanak Töröktopolyán. Ez a helyszín a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelye, amely az 1899-ben épült és Szűz Mária mennybe menetele tiszteletére szentelt templom köré szerveződik. Paracki László és Kókai Mónika riportja.
5: 1854. decemberétől Töröktopolyán Mária jelenéseket jegyeztek fel. Ezen jelenéseknek köszönhető, hogy Töröktopolya lelkészség lett, és a község búcsújáró helyé vált. A hívő ember azért keresi fel a búcsút, hogy erősítse hitét a szentek közösségében, hálát adjon, vagy segítsen az elhunyt lelkeken egy lelki gyarapodást jelentő zarándoklat keretében. Kakuszi Ferenc, kikindai zarándok.
6: Minden évben el szoktam jönni elejébe a feleségemmel, most ahogy így ő elment, úgyhogy most én csak magam folytatom tovább az utat, ahogy bírom. És hát én nekem ez egy kicsit olyan lelki föltöltődés, hogyha eljövök ide, és akkor meg lehet, hogy bírok ő vele, és így néha beszélni, vagy mit tudom én, mert ez egy nagyon friss, még ahogy elment 9-10 hónapja.
5: Az a feladatunk, hogy Istent és a Szűzanyát ne hagyjuk itt Töröktopolyán. Vigyük haza a szívünkben, életünkben, magatartásunkban, oda, ahová megyünk, mondta Monsignor Csaba Pál József temesvári megyés püspök.
7: A mai világban azt látom, hogy nagyon sok embert hajház az élet, a munka, a sok tevékenység, akár a médián keresztül is mindenben ott akarunk lenni, és ez kifárasztja sokszor a családokat, és a legnagyobb baj az, hogy édesapáknak, édesanyáknak nincs idejük a gyermekeik számára, és ezt nem lehet pótolni. Munkát, igazgatót, mindent lehet pótolni, de édesapát, édesanyát nem. És Mária, ami anyánként van itt közöttünk, velünk is, azt akar, hogy megtanuljuk tőle, hogy embertársainkra úgy viseljünk gondot, ahogy ő is az ő igénye által, Isten segítségével az egész emberiségnek adta Jézust, aki békét tud hozni.
5: A nagy meleg ellenére erre az alkalomra Vajdaság minden részéről érkeztek zarándokok a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére. Monsignor Mirko Stefkovics, Nagybecskereki megyés püspök.
8: Örömmel jövünk ide, és ahogyan a vendég püspök atya már előre mondta, hogy mi jövünk megbékülni saját magunkkal, Jóistennel, az embertársa és a közösséggel. És mindig úgy gondolom, hogy boldogok vagyunk, amikor ez nekünk sikerül. Remélem, hogy ez a búcsúi alkalom hozzásegít sok hívőnek, akik eljöttek, nekünk papoknak is, hogy ezt a megbékülést tapasztaljunk.
5: A rendezvény ünnepi szentmisével és gyertyás körmenettel zárult. A hordozható Mária szobrot a zarándokok bekísérték a templomba, majd lelkileg feltöltődve és Monsignor Csaba Pál József temesvári megyés püspök áldásával hazaindultak. A kegyhelyen Nagy Boldogasszony napján, augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmisét mutattak be.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
9: Időjárás.
5: Ma folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kósza kis gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep. Hajnalban 18 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és többfelé számíthatunk frissítő záporok, zivatarok kialakulására. Élénk néhol erős lesz a délies szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
9: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Reklám.
11: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
13: Bomax.
14: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
11: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
14: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
11: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.

Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Rádió. Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 12 óra 30 perckor ti a Panna Pressót hallgatjátok itt a 91,5-ön. Visszajöttünk a híradót követően egy közérdekű infóval, ami a mai napra vonatkozik. A Transjug utasszállító vállalat közleményben értesíti a lakosokat, hogy Szent István napi ünnep miatt ma, azaz szombaton 15 és 19 óra között módosul az egy a buszjárat menetrendje. Kelebia irányába a 15 óra 5-kor induló járat a Livka állomásig a megszokott útvonalon közlekedik, majd a Mátko-Bukovics utcán, a Rudics utcán, illetve a Jakab és Komor térig halad, ahonnan a megszokott vonalra tér vissza. Az említett időszakban a zsinagóga állomáson nem áll meg a busz. Visszafelé a Pacséri útig az A1 buszjárat a menetrend szerint halad. Az ünnepség után az említett járat a megszokott útvonalon közlekedik.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30-kor kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán. Idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Napot!
1: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: És ebben az órában még egy jó hír is belefér. Jó hír azoknak, akik a Maghetes vagy a Vasutas településen laknak, illetve annak környékén. Újhelyen a Majsai úti körforgalom munkálatainak befejezése után ismét elérhetővé válik az a lakossági közcsap, amelyet a vasúti beruházások miatt kellett átmenetileg eltávolítani a Majsai hídlábánál, jelentette be Góli Csilla Szabad alpolgármestere Facebook oldalán közzétett videójában. Az alpolgármester kiemelte, tisztában vannak azzal, hogy a Maghetesen, a vasutas településen, valamint a környező helyi közösségekben továbbra is sok olyan háztartás van, amely nem tud rácsatlakozni a városi ivóvíz hálózatra. Így számukra kiemelten fontos a tiszta ivóvízhez való hozzáférés. Vissza fogjuk helyezni ezt a közcsapot, miután befejeződik a Majsai úti körforgalom kiépítése. Megvárjuk a munkálatokat.

látok végét, és a legbiztonságosabb ponton, ahol a polgárok le tudnak parkolni a vízvételhez, úgyból kihelyezzük a csapot, fogalmazott Góli Csilla. A környéken élők tehát a mai se jutti körforgalom átadása után vehetik majd újra birtokba és biztonságosabb megközelíthetőségbe azt a lakossági közcsapot, amely előtt nagyon sokszor sorokat vártak bizonyán.

0: Reklám.
1: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. Négy területen, a Deliblati homokpusztán található Šumadagban, a Stolovi hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint a Bojnik közelében fekvő Gornyi Brestovácnál minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Rendkívüli művelet zajlik a Paksi atomerőműnél a Duna alacsony vízállása miatt. Két egyenként 80 méteres bárkát állítottak a folyóba, majd mintegy 20 cm-rel süllyesztették őket. A Duna vízszintje kritikus szint közelébe került, a szivattyúnál mínusz 122 cm-t mérnek. Magyar Péter szerint 5-6 nap múlva akár mínusz 140 cm-re is csökkenhetett volna a Fő-Duna vízszintje, ezért volt szükség az azonnali beavatkozásra, melynek célja, hogy megemeljék a vízszintet és biztosítsák az atomerőmű folyamatos működését. A munkát éjjel-nappal végzik több száz ember összehangolt munkájával. A feladatot vízügyi műszaki és biztonsági szakemberek segítik, a honvédség és a légierő is bekapcsolódott. A részletekről a helyszínen tartott sajtótájékoztatón számoltak be. A daganatsejtek vizsgálatára mesterséges intelligenciát alkalmazó, molekuláris tulajdonságokat elemző módszert fejlesztettek ki a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. A rákos tumor sokféle, miatt már a diagnózis pillanatában ott rejtőzködhetnek azok a sejtek is, amelyek később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. Ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz felismerni. Ebben értek el áttörést a szakemberek. A mesterséges intelligencia képelemzéssel azonosítja a fontos sejtcsoportokat, amelyeket lézerrel kiemelnek, majd fehérjeelemzéssel feltárják biológiai működésüket. Így pontosabban megérthető, miben különböznek a tumor sejtjei, és mi teszi őket agresszívvá vagy ellenállóvá. Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várja. Az ünnepi szentmisét 17 órától dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Terész Székesegyházban. 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású kossuthdias énekesnő Rúzsa Magdi lép fel.
4: Sport.
6: A Topolyai TSC ma este idegenben lép pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. A kékfehérek 21 órakor csapnak össze az UBI Jedinstvo együttesével. A jelenleg hatodik helyet elfoglaló TSC célja egyértelműen a 3 pont megszerzése a tabella alsó felében tartózkodó ellenfelvel szemben. Nenad Milliás és a szakmai stáb a fegyelmezett játékot és a maximális koncentrációt jelölte meg a győzelem kulcsaként. A vezetőedző külön felhívta a figyelmet arra, hogy az UBI pálya talaja olyan speciális borítású, amelyhez a TSC játékosai nincsenek hozzászokva, így ehhez a lehető leggyorsabban alkalmazkodniuk kell. Kifejtette, hogy a Jedinstvo egy rendkívül fiatal, tehetséges és kiszámíthatatlan együttes.
4: Időjárás.
6: Kedves hallgatóink, folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Espresso, a Fanon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja. A Pannon Presszó utolsó órájában egészségpercek következnek, a középpontban pedig a bőr. A nyarat sokan a pihenéssel, napsütéses napokkal és hosszú estékkel azonosítják. A bőrünk számára azonban ez az időszak kihívást is jelenthet. A nyári hónapok során a bőrünk erőteljesebb napsugárzásnak, magasabb hőmérsékleteknek és környezeti változásoknak van kitéve, ami negatív hatással lehet az egészségre. Nézzük meg, hogyan gondoskodhatunk bőrünk egészségéről nyáron. Aki erről szól, az Katona Gábor kozmetológus, szaggyógyszerész lesz, aki Szlacki Csillával beszélget.
1: A kánikulában nem csak a gardróbunkat cseréljük le könnyedebb darabokra, de a bőrünk is egészen más figyelmet igényel, mint a hűvösebb hónapokban. Na de hogyan igazodjunk el a szérumok, fényvédők és a legújabb bőrápolási trendek labirintusában anélkül, hogy elnehezedne az arcunk a melegben? Mai vendégem nem csak a hatóanyagok pontos tudományos hátterét ismeri legbelülről, de a legfrissebb piaci trendeket is követi. Vendégem tehát Katona Gábor, gyógyszertechnológus és kozmetológus, szaggyógyszerész. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Nos, mennyire látod azt, hogy a vásárlók tudatosabbak lettek az utóbbi években? Még mindig az illat meg a szép csomagolás dönt?
2: Hál' Istennek egyébként azt vettem észre, hogy az utóbbi 10 évben körülbelül, amikor bejött ugye a skincare, ugye a bőrápolás az embereknek a mindennapjaikba, az miatt a vásárlók is egyre tudatosabbak lettek, odafigyelnek a hatóanyagokra, elolvassák az összetevőknek a listáját. Természetesen laikusoknak ez egy ilyen nagyon idegen nyelvnek hangozhat, illetve olvassák ezt a inci listát, de érdemes egyébként főbb dolgokat megjegyezni, például denaturált vagy tiszta alkoholt, ugye ezt kerüljük a különböző termékekben. Figyeljünk oda, hogyha valamilyen allergiánk van, akkor érdemes elolvasni ezeket az összetevő listákat. A tudatosság nagyon fontos, illetve hogy utána járnak az emberek, csak én még odafigyelnék arra, hogy néha az emberek egy része képes magát ezt a bőrápolási rutint túl bonyolítani, ami egyrészt felesleges némely esetben, és hogyha valami felesleges, ugye akkor ez a pénztárcánkat is terheli, ne használjunk felesleges termékeket. Némelyik esetben viszont még káros is lehet, hiszen hogyha túl sok hatóanyagot használunk, vagy ezek a hatóanyagok ugye interreagálhatnak, összevezhetnek a bőrünkön, felesleges egyszerre például több fajta savat, vagy nagyon sűrűn használni, felesleges szerintem szakmai szempontból 5 lépésnél többet használni egy bőrápolási rutinban egyébként. Ha jó termékeket válogat össze az ember, és nincs sok bőr problémája, vagy nem egy nagyon egyedi eset, akkor 3 lépéses rutinnal is már nagyon szép eredményeket lehet elérni. Úgyhogy igen, nagyon fontos a tudatosság, és mi ennek egyébként örülünk, de hogyha picit úgy éreznénk, hogy elvesztünk ebben a világban, akkor én mindenképp azt javasolnám, hogy egy gyógyszerész segítségét kérjük ki. Egy kozmetológus gyógyszerész talán a legjobb, ami a bőrápolást illeti. Természetesen itt vannak a bőrgyógyászok is, ők inkább ugye a betegségeknek a diagnózis felállításával foglalkoznak, a betegségek kezelésével. Itt vannak ugye a kozmetikus kollégák, akik ugye ezeket a különböző kezeléseket végzik el. A gyógyszerészek, szakgyógyszerészek, kozmetológusok viszont itt vannak, pont abban tudnak nekünk segíteni, hogy ezeket a hatóanyagokat megfelelően kombináljuk, vagy esetleg individuálisan nekünk elkészítsék az adott termékeket a gyógyszertárban.
1: Nyáron a kánikula és a magas páratartalom miatt sokan úgy érzik, jobb, ha semmit nem kennek az arcukra, mert nem lélegzik a bőrük. Szakértőként mit gondolsz erről?
2: A bőrünk az kvázi lélegzik, ugye nem ugyanarról a lélegzésről, levegő, illetve oxigén cseréről beszélünk, mint a tüdő esetében, illetve a légzés, mint élettani folyamat, az így nem játszódik le a bőrnek a felső rétegében, ugye a bőr felső rétege az teljesen elhalt sejtekből származik. A bőrlégzés, azaz inkább a bőrben lévő vízmennyiségnek az elpárolgása, eltűnéséről szoktunk beszélni. Ez főképp akkor szokott bekövetkezni, amikor nem elég párás a levegő. Ugye itt fizikáról beszélünk, hogyha minél nagyobb a levegő páratartalma, akkor maga a bőrből is kevesebb víz fog elpárologni. Ezt hívjuk kvázi bőrlégzésnek. Nyáron ugye az szokott megtörténni, hogy jobban verejtékezik az ember, talán a fagyútermelés is képes megnövekedni, akkor nyáron ugye még jobban odafigyelünk a fényvédelemre. Ilyenkor még több rétegzés jön létre, azaz a fényvédő felvétele után 2-3 órával megint felvisztük a következő réteget, és tényleg ki tud alakulni. Egy ilyen érzete az embernek, hogy a bőrét ezek a kozmetikumok elnehezítik. Mindenféleképpen ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy könnyebb, fluidabb termékeket használjunk, kerüljük az olajos szérumokat, inkább próbáljunk koncentrálni a különböző oldatokra, gél alapú szérumokra, és utána pedig minél könnyebb fényvédőt használjunk, és inkább használjunk könnyedebbet. Nyáron ebben az időszakban még fontosabb az, hogy tényleg 2-3 óránként akkor újra kenjük magát a fényvédőt.
1: A fényvédelemről sokat hallani, de még mindig sokat éfít. Mi a leggyakoribb hiba, amit a nyári fényvédelem terén elkövetünk?
2: Olyan nagy hibák egyébként nem szoktak létrejönni, hogyha arról beszélünk, hogy már valaki használ fényvédőt. Ennek én már nagyon örülök, hogyha télen nem is, pedig kellene, akkor azért május-júniustól kezdve egy mindennapi rutinunknak a részévé válik a fényvédőnek a használata. Nagyon fontos, én télen is azt szoktam javasolni, hogy reggel, illetve ebéd után tegyünk fel egy fényvédőt. Nyári hónapokban viszont inkább a háromszori fényvédelmet szoktam javasolni, tehát reggel, dél körül, és ugye még délután is érdemes, egyrészt azért, mert nagyobb az UVB-sugaraknak az intenzitása, kémiai fényvédők jobban elhasználódnak, a fizikai fényvédők az izzadás vagy fürdés miatt jobban leperegnek a bőrről, és hát harmadik faktor, ami miatt még érdemes délután is újra kenni, hiszen a napok sokkal hosszabbak, tehát egészen este 7-8-ig is ugye süt a nap, tehát ilyenkor érdemes háromszor is beiktatni egy fényvédőnek az újra applikációját. Figyeljünk oda, hogy mindig krém, illetve valamilyen emulzió alapú fényvédőt használjunk. Hogyha valamilyen dekoratív kozmetikum is van rajtunk, akkor B-tervként lehet alkalmazni a különböző aeroszol vagy spray alapú fényvédőket. Ezek nagyon vékony réteget hagynak a bőrön, talán nem is elég vastag réteget, úgyhogy semmiképpen sem ez a kozmetikum forma, gyógyszerforma legyen az elsődleges. És hát ha napközben nem szeretnénk lemosni például a sminket az arcunkról, akkor vészmegoldásként lehet alkalmazni ezeket az aeroszolos termékeket.
1: A közösségi médiában szinte hetente bukkan fel egy új csodaszer vagy felkapott hatóanyag. Mi az, ami jelenleg tényleg a csúcson van, és szakmailag is megállja a helyét?
2: Nincs olyan, hogy legjobb hatóanyag. Nincs olyan, hogy legjobb koncentráció. Minden paciens egyéni, mindenkinek a bőre egyéni. Általában az állagokat és a hatóanyagokat, azokat a bőrtípus és a bőr probléma alapján határozzuk meg, illetve azoknak a koncentrációját. Vannak új hatóanyagok, vannak régi bevált hatóanyagok, mindig nyitni kell az új felé is, de meg kell tartani azokat, amik beváltak. Én kutatóként is dolgozok, sűrűn ugye muszáj tartanom a lépést az új trendekkel. Igazából érdemes mindig egy nagyobb kutatást, egy metaanalízist megvárni az új hatóanyagokkal kapcsolatban, de általánosságban elmondható, hogy a nagyobb márkák hoz mire leszűrődik maga a tudományos világból egyes hatóanyagoknak a biztonságossága, illetve hatásossága, az már annyi időt jelent, amennyi idő alatt tényleg bebizonyosodik az, hogy maga az az új hatóanyag érdemes használatra. Elsősorban ugye a biztonságosságot nézzük, és utána természetesen a hatásosságot is. Én mindenféleképpen szintén, mint ahogy már említettem, kikérném a gyógyszerészem, illetve a bőrgyógyászomnak a véleményét.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Katona Gáborral, de addig is hallgassunk meg egy zeneszámot.

0: Folytatjuk az egészségperceket. Vendégem továbbra is Katona Gábor, gyógyszertechnológus és kozmetológus, szakgyógyszerész. Szerinted hogyan lehet eligazodni a clean beauty, a naturkozmetikumok és a tudatos dermatológiai bőrápolás között? Van éles határvonal?
1: Gyógyszerészként ugye mi vagyunk az egyedüli szakemberek, akik egyetemi szinten tanulnak gyógynövénytant, illetve utána fitoterápiát. Hogyha ezt átvetítjük a kozmetikumoknak a világában, mi vagyunk ugye arra képesítve, hogy megtaláljuk a racionális helyét a különböző növényi, illetve szintetikus hatóanyagoknak. Itt sem lehet elmondani azt, hogy jobb a naturkozmetikum, vagy jobb, hogyha valami teljesen szintetikus. Én általában azokat a termékeket szoktam preferálni, ahol ugye kombináljuk ezeket a különböző hatóanyagokat, vagy segédanyagokat. Lehet teljesen naturkozmetikumot formulázni, kitalálni, előállítani, de az nagyon nagy szakmai tudást igényel. Azt hinné az ember, hogy ami természetes, az talán könnyebb kitalálni és formulázni, ez nem így van. És sajnos azt veszem észre, hogy pont azok az emberek szoktak ilyesmivel foglalkozni, főleg a social media területén, akik nem gyógyszerészek, nem technológusok, nem igazán értenek hozzá, hogy hogy kell egy természetes kozmetikumot előállítani. Hogyha hatóanyagokat nézzük, akkor szerintem mindenféleképpen szintetikus hatóanyagokat kell nézni, vagy esetleg standardizált kivonatokat, úgy, ahogy már a mai világban nem a fűzfakérgét rágjuk, amikor lázunk van, hanem esetleg beveszünk egy acetilszalicilsav aspirin tablettát. Ugyanúgy szerintem, hogyha hatóanyagot nézünk, akkor érdemes szintetikus hatóanyagokat keresni, illetve ahhoz, hogy biztosak legyünk abban, hogy a termék biztonságos, eláll, nem szaporodtak-e benne a gombák, baktériumok, még a konzerváló anyagnak a minősége és mennyisége nagyon fontos. Nagyon ritkán látok olyan természetes kozmetikumot, ahol meg lenne oldva maga a konzerváló anyagnak a kérdése. Különböző emulgátorok, illetve vajak, viaszoknak a használatát én egyébként nem szoktam elvetni, hogyha természetes hatóanyagokról van szó, nagyon jól tudnak működni kombinációban, egyébként egy általános kozmetikum esetében. Általában szintetikus olajokat használjuk arra, hogy könnyedebb állagokat készítsünk el, nehogy egy mélyen hidratáló, gazdagabb krémet szeretnénk előállítani, vagy laikusként ugye keresni a polcokon, akkor nem kell egyébként ezektől a növényi vajaktól, olajoktól idegenkedni. Arra figyeljünk oda, hogyha érzékeny a bőrünk, atópiás típusok vagyunk, azaz hajlamosak vagyunk allergiára, asztmára, hasonló, akkor kerüljük a növényi kivonatokat, illóolajokat, főleg ebben a nyári időszakban nagyon figyeljük oda, hogy kerüljük őket, hiszen a napsugarakkal, UV-sugárzással kölcsönhatásba tudnak lépni, és hát bőrirritációt, fototoxicitást, allergiát tudnak kiváltani.
0: Mit tehetünk akkor, ha a gondos odafigyelés ellenére mégis kicsit túlnapoztuk az arcunkat, vagy elnehezedett, kipattogott a bőrünk a hőségben?
1: Hogyha enyhe bőrpírről van szó, akkor én mindenféleképpen különböző nyugtató hatóanyagokat választanék, amik főleg szintetikus eredetűek, például pantenol alapú hatóanyagokat keresnék, alantoint, hialuronsavat, könnyedebb állagokat. Hogyha már hólyagos égésről beszélünk, vagy komolyabbról, akkor érdemes egyébként orvoshoz, illetve gyógyszerészhez fordulni, akkor már különböző másmilyen, például antibiotikum vagy kortikoszteroid alapú termékeket szoktunk javasolni. Mindenféleképpen kerülném például a különböző növényi hatóanyagokat, kamilla kivonatok tartalmazó termékeket, vagy olyan növényi hatóanyagokat, amik így is képesek allergizálni, irritálni a bőrt, és hát a fölégett bőr az még érzékenyebb, és hát arról szerintem nem is kell külön beszélnem, hogy magát ezt a tejfölös, aludteljes történetet, amit ugye a nagyszüleink használtak, azt így 2026-ban már inkább fogyasszuk el egy lángoson, mint sem, hogy a bőrünkre kenjük ezekben a nyári hónapokban.
0: Sokan keresik azokat a hatóanyagokat, amik kifejezetten a nyári pigmentfoltok megelőzésében segítenek. Milyen összetevőket érdemes keresni a flakonok hátoldalán?
1: Maga a hiperpigmentációnak, a pigmentfoltoknak a kezelése nagyon összetett. Többféle hatóanyagcsoportot érdemes kombinálni, de elsősorban ugye, hogy állítjuk meg a napfény okozta hiperpigmentáció kialakulását, hát úgy, hogy védjük a bőrünket a napsugárzástól. Hogyha valaki hiperpigmentációra hajlamos, akkor nem elég egyébként csak a fényvédő, tehát nem létezik egy olyan kozmetikum, ami annyira tudna védeni a fényvédelemtől, mint egy jó kalap, vagy maga a ruházat, ami meg tud minket védeni, vagy egy esernyő napernyőnek a kombinációja, amit tudunk magunkkal vinni, akár a városban, vagy ugye a strand. Nagyon fontos valamilyen antioxidáns használata, például egy fényvédő előtt, illetve érdemes olyan antihiperpigmentikumokat használni ezekben a nyári hónapokban, amik nem fényérzékenyítik a bőrt, például niacinamidot, vagy akár acelain savat, és hát a már meglévő, vagy sajnos kialakult hiperpigmentációs problémákat, azokat majd különböző retinoidokkal, illetve savakkal fogjuk kezelni a téli hónapokban, de elsősorban ugye a pigmentfoltok esetében is a megelőzés a legfontosabb a nyári hónapokban, azaz fényvédelem. Akár niacinamid, azelain savat még lehet használni kezelés per prevencióként, illetve mindenféleképpen javaslok valamilyen C-vitamin vagy C-vitamin származék alapú szérumot a fényvédő felvitele előtt.
0: És végezetül, ha most egyetlen nyári alapszabályt vagy must-have terméktípust kellene kiemelned a hallgatóknak, mi lenne az?
1: Hát azt hiszem kiderülhetett az alapján, amit eddig mondtam, hogy a fényvédelem a legfontosabb, azaz egy megfelelő lemosónk legyen, nagyon fontos, megfelelően tisztítsuk le a bőrt, használjunk valamilyen antioxidáns terméket napközben, akár háromszor is kenjük újra a fényvédőt, este szintén tisztítsuk le megfelelően a bőrünket, és hidratáljuk vissza, hogyha még nem is használnánk komoly hatóanyagokat. Nem muszáj. Nyáron koncentráljunk a megelőzésre, és hát még egyszer említeném, fényvédő.
0: Katona Gábornak, gyógyszertechnológusnak és kozmetológus szakgyógyszerésznek nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.
1: Ti a szombati Pannonpresszót hallgattátok itt a 91,5-ön. Köszönjük szépen a figyelmet, de maradjatok a folytatásban is, hiszen jó zenéből ezután sem lesz hiány. Hétfőn is lesz Presszó, reggel 8-tól Rúzsa Edina vár titeket. További szép napot és kellemes

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
7: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 14 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. Négy területen, a Deliblati homok pusztán található Šumadbakban, a Stolovi hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint a Bojnik közelében fekvő Gornyi Brestovácnál minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Rendkívüli művelet zajlik a paksi atomerőműnél a Duna alacsony vízállása miatt. Két egyenként 80 méteres bárkát állítottak a folyóba, majd mintegy 20 cm-rel süllyesztették őket. A Duna vízszintje kritikus szint közelébe került, a szivattyúnál mínusz 122 cm-t mérnek. Magyar Péter szerint 5-6 nap múlva akár mínusz 140 cm-re is csökkenhetett volna a fő Duna vízszintje, ezért volt szükség az azonnali beavatkozásra, melynek célja, hogy megemeljék a vízszintet és biztosítsák az atomerőmű folyamatos működését. A munkát éjjel-nappal végzik több száz ember összehangolt munkájával. A feladatot vízügyi műszaki és biztonsági szakemberek segítik, a honvédség és a légierő is bekapcsolódott. A részletekről a helyszínen tartott sajtótájékoztatón számoltak be. A daganatsejtek vizsgálatára mesterséges intelligenciát alkalmazó molekuláris tulajdonságokat elemző módszert fejlesztettek ki a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. A rákostumor sokféle, miatt már a diagnózis pillanatában ott rejtőzködhetnek azok a sejtek is, amelyek később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. Ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz felismerni. Ebben értek el áttörést a szakemberek. A mesterséges intelligencia képelemzéssel azonosítja a fontos sejtcsoportokat, amelyeket lézerrel kiemelnek, majd fehérjeelemzéssel feltárják biológiai működésüket. Így pontosabban megérthető, miben különböznek a tumor sejtjei, és mi teszi őket agresszívvá vagy ellenállóvá. Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várja. Az ünnepi szentmisét 17 órától dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Terész Székesegyházban. 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású kossuthdias énekesnő Rúzsa Magdi lép fel.
4: Sport.
9: A Topolyai TSC ma este idegenben lép pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. A kékfehérek 21 órakor csapnak össze az UBI Jedinstvo együttesével. A jelenleg 6. helyet elfoglaló TSC célja egyértelműen a 3 pont megszerzése a tabella alsó felében tartózkodó ellenfellel szemben. Nenad Milliás és a szakmai stáb a fegyelmezett játékot és a maximális koncentrációt jelölte meg a győzelem kulcsaként. A vezetőedző külön felhívta a figyelmet arra, hogy az UBI pálya talaja olyan speciális borítású, amelyhez a TSC játékosai nincsenek hozzászokva. Így ehhez a lehető leggyorsabban alkalmazkodniuk kell. Kifejtette, hogy a Jedinstvo egy rendkívül fiatal, tehetséges és kiszámíthatatlan együttes.
4: Időjárás.
9: Kedves hallgatóink, folytatódik a csak nem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
10: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
11: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
12: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
12: Bomax.
14: Think I forgot to breathe.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Programajánló.
7: A szabadkai munkás Jézus plébánia és

0: A keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a Zarándoklata Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában. A 024-552-539-es telefonszámon, vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024-552-539.
1: Média támogató a Pannon RTV.

cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. 4 területen a Deliblati homokpusztán található Sumartbákban, a Stolovi hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint a Bojnik közelében fekvő Gornyi Brestovácnál minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Rendkívüli művelet zajlik a Paksi atomerőműnél a Duna alacsony vízállása miatt. 2 egyenként 80 méteres bárkát állítottak a folyóba, majd mintegy 20 centiméterrel süllyesztették őket. A Duna vízszintje kritikus szint közelébe került, a szivattyúnál mínusz 122 centimétert mérnek. Magyar Péter szerint 5-6 nap múlva akár mínusz 140 centiméterre is csökkenhetett volna a fő Duna vízszintje, ezért volt szükség az azonnali beavatkozásra, melynek célja, hogy megemeljék a vízszintet és biztosítsák az atomerőmű folyamatos működését. A munkát éjjel-nappal végzik több száz ember összehangolt munkájával. A feladatot vízügyi műszaki és biztonsági szakemberek segítik, a honvédség és a légierő is bekapcsolódott. A részletekről a helyszínen tartott sajtótájékoztatón számoltak be. A daganatsejtek vizsgálatára mesterséges intelligenciát alkalmazó, molekuláris tulajdonságokat elemző módszert fejlesztettek ki a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. A rákos tumor sokféle, miatt már a diagnózis pillanatában ott rejtőzködhetnek azok a sejtek is, amelyek később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. Ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz felismerni. Ebben értek el áttörést a szakemberek. A mesterséges intelligencia képelemzéssel azonosítja a fontos sejtcsoportokat, amelyeket lézerrel kiemelnek, majd fehérje elemzéssel feltárják biológiai működésüket. Így pontosabban megérthető, miben különböznek a tumor sejtjei, és mi teszi őket agresszívvá vagy ellenállóvá. Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várja. Az ünnepi szentmisét 17 órától dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Terész Székesegyházban. 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású Kossuth-díjas énekesnő Rúzsa Magdi lép fel.
2: Sport.
8: A Topolyai TSC ma este idegenben lép pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. A kékfehérek 21 órakor csapnak össze az UBI Jedinstvo együttesével. A jelenleg hatodik helyet elfoglaló TSC célja egyértelműen a 3 pont megszerzése a tabella alsó felében tartózkodó ellenfellel szemben. Nened Milliás és a szakmai stáb a fegyelmezett játékot és a maximális koncentrációt jelölte meg a győzelem kulcsaként. A vezetőedző külön felhívta a figyelmet arra, hogy az UBI pálya talaja olyan speciális borítású, amelyhez a TSC játékosai nincsenek hozzászokva, így ehhez a lehető leggyorsabban alkalmazkodniuk kell. Kifejtette, hogy a Jedinstvo egy rendkívül fiatal, tehetséges és kiszámíthatatlan együttes.
2: Időjárás.
8: Kedves hallgatóink, folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: programajánló.
1: 25. új kenyér ünnepel Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Pannon Rádió, a te hangod!

0: vigyázd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Hanor Rádió.
2: A te hangod.
0: All you cool people, you better leave now, 'cause it's about to happen.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Médiatámogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Szerbiában az év végéig nemzeti tanácsi választásokra kerül sor. 25 aktív tűz van az országban. Különleges műveletet hajtanak végre Paksnál. Rúzsa Magdi lép fel Palicson, ma 21 órától jönnek a részletek. Szerbiában az év végéig nemzeti tanácsi választásokra kerül sor. A választásokon való részvétel feltétele a magyar nemzeti közösség külön választói névjegyzékében való szereplés. A Magyar Nemzeti Tanács, mint a Vajdasági Magyar Közösség választott önkormányzati szerve, arra ösztönzi a közösség tagjait, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a választásokon, összhangban az EBS szerbiai missziói tájékoztató kampányával. A felvételhez a lakóhely szerinti önkormányzatnál kell kérelmet benyújtani. Érvényes személyigazolvány szükséges, a nyomtatvány kitöltése helyben történik, az ügyintézés pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. A Vajdasági Magyar Közösség ereje az összefogásban és az aktív részvételben rejlik, hangsúlyozza közösségi oldalán az MNT. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. Nagy területen, a Deliblati homokpusztán található Sumarakban, a Stolovi egységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint a Bojnik közelében fekvő Gornyi Brestovácnál minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. A Stolovi egységben a helyzet továbbra sem változott, a tüzet nem sikerült lokalizálni, és teljes mértékben ellenőrzés alá sem vonták. A lángok oltását a nehezen megközelíthető terep, valamint az erős szél is nehezíti, amely az éjszaka folyamán több helyen újra fellobbantotta a lángokat. A helyszínen dolgozó szakemberek szerint különösen nagy veszélyt jelentene, ha a tűz elérni a fenyőerdőket. Rendkívüli művelet zajlik a Paksi atomerőműnél a Duna alacsony vízállása miatt. Két egyenként 80 méteres párkát állítottak a folyóba, majd mintegy 20 cm-rel süllyesztették őket. A beavatkozás célja, hogy megemeljék a vízszintet és biztosítsák az atomerőmű folyamatos működését. A részletekről a helyszínen tartott sajtótájékoztatón számoltak be a magyar miniszterelnök és a kormány tagjai. Vajtai Viktória összefoglalója.
0: A Duna vízszintje Paksnál a kritikus szint közelébe került. Az atomerőmű beömlő szivattyújánál mínusz 122 cm-t mérnek. Magyar Péter szerint 5-6 nap múlva akár mínusz 140 cm-re is csökkenhetett volna a fő Duna vízszintje, ezért volt szükség az azonnali beavatkozásra. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke.
9: Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak kb. 20 cm-nyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalba érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 cm-ig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson.
0: A két bárka elsüllyesztése mellett fenékküszöböt is kialakítanak. Ehhez összesen mintegy 145 ezer köbméter követ használnak fel. A munkálatok a tervek szerint haladnak, szombaton 5000 tonna kő érkezésével számolnak. A cél, hogy tovább működhessenek a turbinák. A paksi atomerőmű kiesése Magyar Péter szerint komoly gondot okozna a lakosságnak, a gazdaságnak és a költségvetésnek is. Kádár Pál, dandártábornok és a Védelmi Igazgatóság hivatal főigazgatója.
10: A jó hírem az, hogy egyelőre olyan késlelem nincs, ami a beruházást veszélyeztetné. Nyilvánvalóan egy beruházás elindulásánál a kezdeti képességeknek a kialakítása, főleg egy ilyen szűk határidőben, az kihívásokkal teli.
0: A munkát éjjel-nappal végzik, több száz ember összehangolt munkájával. A feladatot vízügyi, műszaki és biztonsági szakemberek segítik. A honvédség és a légierő is bekapcsolódott. A logisztika komoly kihívás, speciális két és három tengelyes acélplatós járművekre is szükség van. Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki igazgató helyettese.
11: A munkálatok, a beavatkozás a Főmeder, Duna főmedrében történik. Ahogy a felvezető sajtótájékoztató előadásomban elmondtam, tehát két beavatkozási és jól elhatárolható pontunk van. Az egyik, ez egy idéglenes és gyors megoldást várunk tőle a bárkáknak a pozícióba állításával és ezeknek a szabályozott süllyesztésével, illetve ennek a biztonságában, vagy ezeknek a védelme mögött pedig igyekszünk a lehető leggyorsabb ütemben létrehozni azt a kőműből álló süllyesztett fenékküszöböt, ami már egy tartós, biztosabb megoldást tud a Duna vízszint emelésében részünkre segíteni.
0: A helyszínen a munkát folyamatosan ellenőrzik. A sajtó képviselőinek pedig a munkaterületet először a partról, majd hajóról is megmutatják. A beavatkozás célja továbbra is a Duna vízszintjének megfelelő megemelése és a paksi atomerőmű folyamatos működésének biztosítása.
8: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várta. Az ünnepi szentmisét 17 órától dr. Fábri Kornél, Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Terész Székesegyházban. 18 órától a szabadkai fúvószenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású Kossuth-díjas énekesnő Rúzsa Magdi lép fel. A pontos idő 16 óra 7 perc.
3: Időjárás.
8: Kedves hallgatóink, esőre nem kell számítani a továbbiakban sem. A holnapi nap is hasonló időjárásban lesz részünk, mint amilyen ma volt 35 fokos csúcshőmérséklettel. Eső akkor sem várható.
12: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontora Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: A Grand és a DTL megjutalmazza önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
16: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.
3: Reklám.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
6: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

napsütés, ez pedig továbbra is a nyár legnagyobb slágere, a Balaton, a Bagosi Brothers Company-tól. Holnap kezdődik a Strandfesztivál, ahol a srácok is fellépnek, gyertek el ti is!

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Hallgass napjaink slágereit
5: és légy tájékozott.
4: Ez a Pannon Rádió.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.

Afkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: 91.5. A jó választás.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben. Szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékot.

0: Sojt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 18 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
3: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony, szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
0: Programajánló.
2: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Pannon Rádió.
5: Az interneten
4: és az FM 91,5-ön.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ma tartja központi Szent István napi rendezvényét a Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodó vásár várta. Az érdeklődő kézműves termékek, házi készítésű finomságok és különféle vásári portékák közül válogathattak. A vásár a nap folyamán az ünnepi programok mellett kínált kikapcsolódási lehetőséget az érdeklődőknek. Hármas ünnepet ült Doroszló és a Szent Kút közössége Nagy Boldogasszony napján. A katolikus egyház egyik legnagyobb Mária ünnepén Mária mennybevételére emlékeztek, miközben két nappal korábban hazatért a doroszlói kegyszobor, a magyarok nagyasszonya. Az ünnepi szentmise végén egy új feszületet is megáldottak, amely a Szent Kút első kápolnájának állít emléket. A megújult kegyszobor hazatérése, az új feszület megáldása és a Szent Kútra érkező zarándokok sokasága egyaránt azt mutatja, a doroszlói kegyhely múltja ma is élő része a közösség jelenének. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. Négy területen, a Deliblati homokpusztán található Sumarkban, a Stolovi-hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint a Bojnik közelében fekvő Gornyi Breztovácnál minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. A Stolovi-hegységben a helyzet továbbra sem változott, a tüzet még nem sikerült lokalizálni, és teljes mértékben ellenőrzés alá sem vonták. Javában zajlik a Green Future Fesztivál a Zentai Népkertben. A háromnapos rendezvényre idén is sok fiatal érkezett, pénteken pedig a nagy színpad is megtelt fellépőkkel. A közönséget egészen éjszakáig a hazai popkultúra ismert előadói szórakoztatták, akik a fesztivál második napján is gondoskodtak a jó hangulatról.

0: Pörög ránk. Pannonrádió éjjel-nappal.
1: Nem csúszik az este.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Jó helyen jársz! Pannon Rádió 91.5.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Pannon Rádió,
2: a te hangod.
0: A te hangod.

akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

mundo so they can mourn. Suis mes pas, je te séduirai.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.